0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit június 20-án magyar nyelvi adásunkban. A mikrofonnál ma Golub Mária tart önökkel. Kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalomból röviden. A parlamenti küldöttség megemlékezett Sztyepán Rádics és a júniusi áldozatok emléknapjáról. Minden harmadik elektromos rollerrel okozott balesetért kiskorúak a felelősek. A stroke továbbra is a vezető halálok között van Horvátországban. Hőségriasztást adtak ki Európa szerte, és ma nyitották meg Eszéken az újonnan felújított Copacabana sport és rekreációs központot.
1: Híreink következnek.
0: A Zselko Reiner vezette parlamenti küldöttség ma koszorú elhelyezésével és gyertyagyújtással emlékezett Sztyepán Rádics és a júniusi áldozatok emléknapjára Mirogojnál. Az 1928-as belgrádi jugoszláv királyság nemzetgyűlésében elkövetett merénylet áldozatainak emlékére. 2024-ben 414 ember volt érintett az elektromos rollerekkel történő közlekedési balesetben, és közel fele kiskorú volt. A belügyminisztérium adatai szerint minden harmadik balesetért ők a felelősek. A leggyakoribb szabálysértések a védősisak viselésének elmulasztása, a kerékpárút használatának elmulasztása és a fényvisszaverő mellény éjszakai viselésének elmulasztása voltak, de a rolleren való több ember szállítása, valamint a nem megfelelő sebesség, a nem megfelelő előzés és az elsőbbség elvétele is előfordult. A stroke továbbra is a vezető halálok között van Horvátországban, figyelmeztetett a Horvát Közegészségügyi Intézet a június 21-én vasárnap ünnepelt Horvát Stroke nap előtt. Ezen a napon felhívják a figyelmet a betegség súlyosságára, és hangsúlyozzák a megelőzés és a tünetek korai felismerésének fontosságát. Ezen a napon az a célunk, hogy a polgárokat felvilágosítsuk a kockázati tényezőkről, az egészséges életmódbeli szokások fontosságáról, és arról, hogy a tünetek megjelenésekor azonnal reagálni kell, közölte a Horvát Közegészségügyi Intézet. Bár csillagászatilag közép-európai idő szerint holnap 10 óra 25 perckor kezdődik a nyár, Európába is extrém hőség érkezett. Hőségriasztást adott ki az Egyesült Királyság, Svájc, Németország, Spanyolország és Franciaország. A hullám tetőzése holnaptól keddig várható, amikor a hőmérséklet 40 fokig emelkedik. Párizsban és környékén néhány szabadtéri sport és kulturális rendezvényt lemondtak, és néhány iskola a jövő héten lemondta a tanítást. A norvég kormány szinte teljes tilalmat vezet be a mesterséges intelligencia eszközök használatára az általános iskolások számára. Emellett korlátozza azok oktatásban való használatát az idősebb gyermekek esetében, mindezt a tanulásra gyakorolt negatív hatások megelőzése érdekében. A mesterséges intelligencia használata növeli annak kockázatát, hogy a gyerekek fontos lépéseket hagyjanak ki az oktatásban. Norvégia azt is bejelentette, hogy tervei szerint 16 éves kortól betiltja a közösségi média használatát, követve azt a trendet, amelyet Ausztrália és néhány más ország indított el az elektronikus eszközök használatának csökkentése érdekében. Ma nyitották meg Eszéken az újonnan felújított Copacabana sport és rekreációs központot. A megnyitón a legismertebb eszéki strand 50. évfordulóját, valamint a népszerű sportkomplexum rekonstrukciójának és bővítésének második fázisát ünnepelték. Az eseményen jelen volt Ivan Anušić miniszterelnök helyettes és védelmi miniszter, Nataša Tramišák megyei vezető, valamint Ivan Radić Eszék polgármestere. Ma minden polgár számára ingyenes volt a belépés a népszerű Kopika strandra. A látogatók mától egy újonnan felújított rekreációs és gyermekmedencét használhatnak. A rekreációs medence különlegessége egy új csúszda, a legkisebbek számára pedig kisebb csúszdákat és a gyermekek játékához és szórakoztatásához átalakított létesítményeket telepítettek.

0: 27. alkalommal tartották meg idén a Pannonian Challenge Extreme Sportbajnokságot. Az Eszéken, a Dráva balpartján, a Copacabana strandfürdő melletti parkban tartott bajnokságon. A világ minden részéből érkező versenyzők mutatták meg látványos tudásokat. Az Eszéken 1999 óta rendezendő megmérettetés évről évre bővült, a verseny mellett kulturális, szórakoztató tartalmakkal is tarkítva a programot. A vetélkedőn minden évben számos magyar sportoló is fellépett, így volt ez idén is. Krausz Kristófot, válogatott BMX freestyle versenyzőt hallhatják.
1: Én kiskoromban apukámtól mindig láttam, hogy motocrossot. Először elkezdtem motocrossozni, viszont mellette csináltam a BMX-ezést, mert ugyanúgy ugrattam mindkettőbe, és amint rájöttem, hogy BMX-en milyen trükköket lehet csinálni, és láttam is másoktól, azóta nem volt megállás trükkök terén sem, meg bringázás terén sem.
0: Otthon megvolt a támogatás ezek szerint, hogy ilyen fiatalon tudtad ezt vinni?
1: Igen, megvolt, apukám évekig vitt mindenhova, még most is eljött a versenyre, a mai napig eljön, és mindig a legnagyobb támogatóm szerintem.
0: Horvátországban nem először jársz, ha jól tudom, főleg itt Eszéken.
1: Nem, paksi vagyok, és viszonylag nagyon közel van szerencsére Eszék, és ide nagyon sokat járok edzeni, meg Európa szinten is az egyik legjobb pálya.
0: Ideig a legfontosabb mérföldköveit?
1: Nem tudom, talán a többszörös országos bajnok vagyok, a világranglistán nem tudom, hogy mennyi volt a legjobb. OB bajnok vagyok egy párszor, de hogy világszinten milyen, ezt így az edzőim szokták általában észben tartani.
0: És neked a szívedhez melyik a legközelebbi eredmény?
1: A legközelebbiek mindig az OB, mert hazai közönség előtt van. Ez ilyen félig meddig olyan feeling, mint otthon, mert itt is nagyon sok a magyar, szeretnék nekik bizonyítani, és talán itt a második kedvenc helyen versenyezni.
0: És mi az, amire nagyon készülsz? Mit szeretnél elérni a sportágban?
1: A közeljövőben az Európa-bajnokságon szeretnék egy dobogón részt venni, távoliabbak, ilyen évekre kivetítőleg olimpiára, mindenképp, az így a legnagyobb célom.
0: És meg kell említeni, hogy ez már olimpiai sport egy jó pár éve.
1: Igen, 2020 óta már ez olimpiai, és azóta stabilan benn van minden olimpián.
0: És esetleg a fiataloknak, akik ebbe a sportba szeretnének bekerülni, mit tanácsolnál, honnan induljanak, hogyan álljanak hozzá?
1: Ha már van egy BMX bicikli, akkor a második legfontosabb, hogy vegyenek fel védőfelszerelést, mert nálunk is mindenkin van, és a legtöbb sérüléstől megóvnak a védőfelszerelések.
0: A magyar sportolók kíséretében a megmérettetésen volt Kun Ádám, a magyar BMX Flatland sportág egyik legismertebb alakja, többszörös világbajnok, aki többek között a Magyar Kerékpáros Szövetség BMX Freestyle válogatottért felelős szakág vezetője.
2: A küldetésünk igazán BMX Freestyle van, ami ugye BMX Parkra bomlik, illetve BMX Flatlandre, a BMX Park, amit a Pannonia Challenge-en is láthatunk. Ugye amikor rámpákat használnak, ez egy olimpiai, most már olimpiai sportág, két olimpiai cikluson is átmentünk. A BMX Flatland, amikor pedig sík talajt használunk, használnak a riderek, sportolók, és ott végeznek különböző trükköket a bringával, mint a parkkal ellentétben, ugye, ahol a rámpákat használják. Tehát a küldetés minél jobb trükkök végrehajtása igazán mindkét sportban, és tehát azt kell tudni, hogy az elmúlt át 20 évben azért mindkét sport rendkívül sokat fejlődött, tehát az, hogy valaki egy olyan szintre elérjen, hogy itt elit kategóriában versenyezzen, vagy akár válogatottban van egy nemzeti csapatban, ott azért komoly teljesítmény áll mögötte. Tehát régebben azért inkább a freestyle-on volt a hangsúly, most inkább, mint sportérték, sport vált, mint bármelyik úszás, futball, tehát egy komoly csapat áll egyes sportoló mögött.
0: Látom, hogy évről évre magyar nevek szerepelnek itt Eszéken is, úgyhogy ezek szerint sportolóból nem hiányzik.
2: Így van, hála Istennek azért a Magyarországon is, ugye már nálunk azért van infrastrukturális hiányosságok, tehát viszonylag közel van ez a pálya, tehát ide nagyon sok magyar sportoló jár le, inkább a válogatottból, de a juniorok között is ide hogy tudjanak gyakorolni. Igen, tehát járják a sportolók a világot, világkupát, Európa bajnokságok, ilyen C1-es versenyek, és hála Istennek van utánpótlásunk is, úgyhogy igazán nincs panasz e tekintetben. eredményekben is elég szép eredményeket érünk el, mind az utánpótlás, mind válogatott szinten. Hát itt kiemelném a lányoknál Molnár Noémit, aki ugye a világkupákon mindig legtöbb esetben azért döntős, illetve már dobogón is állt. Európa-bajnokságon tavaly második lett. Ezt a versenyt most nekik már lement a döntő, ezt itt most megnyerte. Nagyon jó trükkökkel, igazán az idei célunk az volt Nonókával, Molnár Noémivel kapcsolatban, hogy új trükköket, amit megtanult télen az edzőtáborokban, a széles helyzetben így tudja alkalmazni, és most mostanra forrott be, tehát most már gyönyörű futamot hozott össze, és akkor mostantól augusztusban indulnak a világkupák, Európa-bajnokság, világbajnoksága, ott kell elérni azt a csúcs teljesítményt, és a fiúknál is nemzetközi versenyeken döntősek, tehát igazán nincs panasz eredményre se.
0: Különben mennyire támogatott ez a sportág Magyarországon? Önerőből csinálják a sportolók, vagy...
2: Igen, itt azért önerőből. Nyilván, aki eljut-e a válogatott szintig, szerencsére a Magyar Kerékpárszövetség, illetve én, mint szakágvezető, tudok nekik segíteni az utazásokba, de itt inkább itt a válogatottról beszélünk. Nyilván van egy utánpótlás programunk is, de az inkább edzőtáborokban segítünk, és ott történnek a fejlesztő munkák, illetve versenyeket szervezünk a szövetségen keresztül. Nyilván vannak egyes rájdereknek egyéni szponzoraik, illetve egyesületi szinten is vannak sportolók, akik segítséget kapnak.
0: Említette, az utóbbi két évtizedben nagyot fejlődött a sportág, ezt a felfelé mutató ívet, ezt továbbra is így látja?
2: Igen, abszolút. Tehát minden sportban ugye egyre professzionálisabb szakemberek állnak a sportolók mögött, és ezáltal ki lehet húzni azt a határt, hogy meddig lehet elmenni. És ugye fejlődött a technika is, a bringák sokkal könnyebbek lettek, a sportolók elkezdtek ugye foglalkozni magukkal, tehát itt azt értem, hogy erőléti edzés, állóképesség, dietetikussal foglalkoznak, holott azért régen ez a BMX freestyle az nem volt ennyire jelen, mint manapság. Ez inkább az olimpiával jött be, de ezáltal a színvonala a trükköknek, meg a teljesítő képesség az növekedett. És hát azt nem tudom, hogy hol van a vége ennek.

0: időjárás jelentés.
1: Ma országszerte nagyon meleg, kánikulai hőmérséklet uralkodott 35 Celsius fokos hőmérséklettel. Eszéken délben 31 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 41%, a légnyomás értéke 1021 hektopaszkál volt. A meteorológusok holnapra is magas hőmérsékletet jósolnak, javasolják, hogy a nap legforróbb szakaszában kerüljék a szabadban tartózkodást, és fogyasszanak elegendő folyadékot. Az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek esetében pedig fokozott óvatosságra intik a lakosságot. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét és kellemes hétvégét kívánok. Viszont hallásra!